0: kosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi sop obi sop. Huh. Obinye, ekosi senye, bonsoir wo mene sempa, de brane mama.
1: Ekosi sen on Asempa FM 94.7.